0: allen Verkaufsverboten ermöglichen. Europaweit wurden die Kosten für Kontrolle, Bekämpfung und Schadensbeseitigung auf mehr als 10 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Veliko skladišće na Gornjoj Puli i u Cindrofu. Na mjestu biomase elektrane u Gornjoj Puli su pred kratkim uključili velike baterije za skupljanje struje. Onda će do sada sahraniti struje od vetrnjačov i fotovoltaike. Postavili su skladišće za 5 megawatt uri. Isto tako velik uređaj su postavili u Cindrofu, skladišći da se isto tako jača sposobnost regije za preživljavanje blackouta. Glumica je pjevačica Hana Daraboš u BFZ-u. Gradičanske novine BFZ su ofta jedan doprimili velik intervju s rođenom mjenovkom Hanom Daraboš. Ona je načinila korak od umjetničkog hobija do profesionalne karijere i si je tim ispunila dugoletnu sanju. U BFZ razgovoru govori o svojem putu od prvih iskustav na pozornica u regiji do obrazovanja u Hamburgu, o uticaji ki su ju kovali do važnosti svojih kršćansko-hrvatskih korenov. Čitati se more i o nje aktualni plani i projekti.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Aus dichten Wolken fährt besonders im Mittel- und Südburgenland zunächst etwas Regen. Später stellt sich ein Mix aus Sonne und Wolken mit lokalen Regenschauern ein. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Norden gebietsweise auch kräftig aus Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 21 bis 24 Grad. Aktuell messen wir 16 Grad hier in Oberpullendorf. A vastag felhőtakaróból eleinte főleg közép- és délburgenlandban lehet esőre számítani, később napos és felhős időszakok váltakoznak majd, helyenként előfordulhatnak továbbra is záporok. A mérsékelt élénk északon helyenként erős szél északnyugat felől fúj. A csúcshőmérséket ma 21 és 24 fok között alakul. Felsőpúján a hőmérők most 16 fokot mutatnak.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Guten Morgen, ich bin László Kessy und das ist die Sendung Memo hier auf Radio Mora, heute am 1.6.2026. Wir können jetzt 3 Stunden gemeinsam verbringen und natürlich, ich bringe Ihnen wie gewohnt Nachrichten in 2 Sprachen, Veranstaltungstipps, viel, viel gute Musik und interessante Themen. Bleiben Sie also unbedingt dran hier bei Radio Mora. Szép jó reggelt kívánok Önöknek, én Kessy László vagyok és a Memo-t hallják itt a Radio Morán. A mai műsorban is hozom a legfontosabb híreket, programajánlatokat, érdekesebb témákat, meg persze sok-sok jó zenét is. Töltsék velem ezt a délelőttöt és reggelt itt a Rádió Morán.

0: Isto tako velik uređaj su postavili u Cindrofu, skladišći da se isto tako jača sposobnost regije za preživljavanje blackouta. Glumica je pjevačica Hanna Daraboš u BFAZ-u. Gradičanske novine BFAZ su ovto jedan doprimili velik intervju s rođenom mjenovkom Hannom Daraboš. Ona je načinila korak od umjetničkog hobija do profesionalne karijere i si je tim ispunila dugoletnu sanju. U BFAZ razgovoru govori o svojem putu od prvih iskustav na pozornica u regiji do obrazovanja u Hamburgu, o uticaji ki su ju kovali do važnosti svojih kršćansko-hrvatskih korenov. Čitati se more i o nje aktualni plani i projekti.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: Aus dichtem Wolken fährt weiterhin etwas Regen. Später stellt sich ein Mix aus Sonne und Wolken und lokalen Regenschauern ein. Die Schauerneigung geht jedoch allgemein zurück. Der Wind weht mäßig im Norden und in der Mitte gebietsweise lebhaft aus Nordwest. Tageshöchsttemperatur 19 bis 23 Grad. Aktuell zeigen die Thermometer 16 Grad in Karl und in Glashütten, 17 Grad in Nikitsch, 18 Grad in Deutschkreuz und in Kobersdorf. A vastag felhőkből továbbra is számítani kell esőre, később aztán változóan napsütéses, olykor felhős lesz az idő, helyenként előfordulhatnak záporok is, erre viszont már nem olyan nagy az esély. A mérsékelt közép- és Észak-Burgenlandban élénk szél északnyugat felől fúj. A csúcshőmérséklet ma 19 és 23 fok között várható. Károlyfalván és Hosszúszeg után 16, Fülesen 17, Sopron, Keresztúron és Kaboldon pedig 18 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Schönen guten Morgen aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz Rumba-Pullendorf. Ich bin Laszlo Gessey und Sie hören die Sendung Memo noch bis 11 Uhr. In dieser zweiten Stunde kommt gleich wieder unser aktuelles Thema des Tages und später bringe ich Ihnen natürlich wie gewohnt auch einen Musiktipp. Szép jó reggelt kívánok Önöknek, én Gessey László vagyok, a Memo-t hallják itt a Rádió Morán. A második órát kezdjük el most, melyben nem sokára ismét hozom aktuális napi témánkat, később pedig jön majd egy zenei ajánlat is. Tartsanak velünk!

0: proračuna 2027. Predsednik stalne konferencije avtohtonih narodnih grup Avstrije i predsednik zajednice koroških Slovencev, načelnik Bernard Sadovnik, apelira na saveznu vladu, da povuče kraćenje u podupiranju narodnih grup. Kraćenja da još sada imaju dijelom ozbiljne posljedice za organizacije. Važni jezični, obrazovni i kulturni projekti morali su ispasti ili su drastično ograničeni.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: Időjárás jelentése GIUS 4 Austriától.
4: Aus dichtem Wolken fehlt weiterhin etwas Regen. Später stellt sich ein Mix aus Sonne und Wolken und lockeren Regenschauern ein. Die Schauerneigung geht jedoch allgemein zurück. Der Wind weht mäßig im Norden und in der Mitte gebietsweise lebhaft aus Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 19 bis 23 Grad. Am Abend und in der Nacht auf Dienstag bleibt es gering bewölkt, regional auch sternenklar und trocken. Der Wind weht meist nur noch schwach. Die Tiefstemperaturen der Nacht liegen zwischen 11 und 14 Grad. Und momentan messen wir 17 Grad in Rechnitz und in Güns, 18 Grad in Oberpullendorf und in Ödenburg. A vastag felhőkből továbbra is számítani kell esőre. Később aztán változóan napsütéses, olykor felhős lesz az idő, helyenként előfordulhattak záporok is. Erre viszont már nem olyan nagy az esély. A mérsékelt közép- és észak-burgenlandban élénk szél északnyugat felől fúj. A csúcshőmérséket ma 19 és 23 fok között várható. Este, valamint az éjszaka folyamán kevés felhő lesz az égen, helyenként teljesen tiszta is lehet az égbolt. A szél csak gyenge lesz, hajnalra 11-14 fok közé hűl a levegő. Rohancon és Kőszegen 17, Felsőpolyán és Sopronban pedig jelenleg 18 fokot mutattak a hőmérők.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: soir, danse avec moi.
1: Es ist 22 Uhr.
2: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
3: Egy, kettő, három, négy. Na, izé.
2: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Minisztárszki és Hát Jazz Club. Ez most kőkemény jazz lesz, mert múltkor olyan kis ellazáztam a műsorokat. Nem mondom, hogy popzenés, de majdnem tánczenék mentek. Most néhány alkalommal, egy kicsit most akkor legyen keményebb, de bitang erős lesz, nagyon jó. Stanley Clark Trio with Hiromi és Lenny White. Jazz in the Garden címlemez, 2009-es Heads Up International kiadvány, és szokásostól eltérő módon hátulról fogom elindítani a lemezt, ami elég érdekes dolog lesz. De mert mindig a lemez vége az ugye időn túli blokkba kerül, aztán vagy hallják, vagy nem, most legyen az, hogy a lemez eleje kerül időn túli blokkba, aztán vagy hallja a hallgató, vagy nem. A Hiromi Uehara zongorista jelenségnek egy Chicora Hiromi Duo Spain videó szembe jötte az oka, hogy kerestem olyan lemezt, ahol Hiromit hallhatjuk, mert az van, hogy hát ez egy elképesztő jelenség a japán zongorista nő. Tehát az valami, ez olyan szinten volt játékostársa Chicorának ezen a felvételen, hogy leestem a székről, 99-es videófelvételt láthattam. Az internetnek hála, de csak úgy jött szembe. De azt akartam, hogy legyen egy ilyen is. Na nézzük akkor ugye a közreműködő zenészeket, ugye Stanley Clark, ő a basszus, ugye, természetesen, hogy másképp. Lenny White ugye a dobos, közreműködik zongorán Hiromi. A Manhattan Studios-ban vették fel Los Angelesben, Kaliforniában, ez Chicora örökség lehet. Csak mert igen, tehát én ezt gondolom, a Mad Hatter az egy legendás lemeze Chicorának, részben az áldott át a sötét oldalra. Nagyon kis túlzással, ez nem igaz, csak így jól hangzott ez a mondat. Most így neveket többet nem tudok mondani. Na nézzük akkor a hátról a felvételeket. Az utolsó öt felvételt konferálom föl. Az Under the Bridge, ugye ez egy ismert rockzenei melódia, Anthony Kiedis, Chad Smith, John Frusciante és Michel Balzaria szerző négyes, igen, négy név. Utána jön a Brain Training, Hiromi Uehara a szerző, ugye a Solar követi ezt, ez már a lemez 10-es felvétele, 12-ből indultunk, tehát a 10-esnél tartunk, ez Miles Davis szerzemény, a Global Trick lesz Hiromi Uehara és Stanley Clark közös szerzeménye a 9-es felvétel, majd pedig a 8-asig jutunk el, ez egy Stanley Clark szerzemény, ez a Bass Folk Song numero 5 and 6, és ezután jön a műsornak a felezőpontja nagyjából, aztán innen a folytatás tovább, induljanak a felvételek.
4: A Starsky és Hard Jazz mi a görcs?
2: Nincs ott a néve.
4: Mi? Tudom én, de nem tudom, mi a fene ennek a neve. Add már ide azt a másik papírt, amit már túl vagyunk. Nem tudom a nevédenek, a Starsky és Hard Jazz Club, vagy mi az ottan. Itt van-e? Ott volt fönt a tetején.
2: Nem ez volt.
4: Nem az volt. A legelső papírt ad ide.
2: Leírom a Starsky és Hot Jazz Clubot neked újra.
4: Starsky és Hot Jazz Club, így?
2: Igen, Starsky és Hot Jazz Club.
4: Na, ezt felejtettem el, jó.
5: Az elhangzók bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: következő bejátszásban 2010. május 16-17-i gyártási napomra emlékezek.
1: Emlékszik a kedves hallgató arra a pár napra, amíg víz alá került a fél ország? Május 16-17? Ezt a műsort akkor készítettem, hála Istennek dombtetőn vagyunk. Kicsit fúj a szél ma este is.

0: Az egyensúly olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálójáratod, amit nem tudsz megvakarni.
1: Balance is such to gravity as irritating. What you cannot stretch is to you.
2: Csak egy maradhat! Itt kedvenc rádió műsorotok a Miniszterszki és Hot Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter. Egy Hiromi Uehara és egy Csikkore a zongora duót láttam, egy Spain átiratott két zongoristával, és ezért gondoltam, hogy olyan zenét akarok most hallani, ahol Hiromit is halljuk. Ez a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden című lemezen, a Heads Up International-nek 2009-ben jelent meg a produkció, és szokásunktól eltérő módon a lemez végéről indultunk el előre irányba. Így jutottunk el a 8-as felvételig, tehát 12-től a 8-ig, ez ugye 5 felvételt jelent, és újabb 5 fog következni, hogy ezt a utolsó két felvétel a lemez első és második felvételi időn túli blokkba kerüljön majd. Az Izotóp, Joe Henderson szerzemények fog jönni mindjárt, a Someday My Prince Will Come, Frank Churchill és Larry Morey szerző páros a 6-os felvétel. Ezután jön a Three Wrong Notes, a Stanley Clark a szerző, majd pedig a 4-es, a Take the Car Train, Duke Ellington szerzeményről van szó. Aztán a Sicilian Blue, Hiromi Uehara szerzemény a 3-as, ekkor följövök búcsúzkodni, hogy aztán egy tradicionális dalam és egy Stanley Clark szerzemény kövesse ezt, a Sakura Sakura, a tradicionális ugye a dallam, ez lesz első időn túli zenénk, majd pedig a Paradigm Shift, az Election Day 2008 Stanley Clark szerzemény pedig abszolút full időn túli zene. Induljon akkor most az említett 5 felvétel.

0: Elindult?
1: Megy.
0: Aha.
1: A fiúk hét...
0: Sokkal közelebb oda.
1: Ide. A fiúk hétvégén...
0: Újra.
1: A fiúk hétvégén...
0: Te a gyertyát, rád úgy hangzol, figyelj.
1: Égetik a gyertyát.
0: Egy picit, egy kis szetet tartsatom, mindig vagy az én utolsó hangzomba már belekezdesz, tehát, tehát nincs csönd előttem.
1: De akkor ne beszélj annyit. A fiúk hétvégén égetik a gyertyát. Hát, meg ez volt.
0: Majd valahogy összevágom.
2: Megint elrontották, mindegy, nem hiszem el.

0: Vegyük észre, hogy minden egyes nyugvópont, melynek abszolút értéke megegyezik az előző méréseknél tapasztalt értékkel, addig nem tekinthető véglegesnek,
1: míg a két érték abszolút értéke meg nem egyezik. Abszolút értékben meg nem egyezik.

0: be vagy adva.
1: Itt a kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszkés Hot Jazz Club, egy eléggé vad jazz-t hallgat. Ha egy eléggé vad jazz-t bemutató műsort hallottok, az elmúlt két adásban popzenés voltam, egy picit megföllazítottam a feszültséget, most egy kicsit szerettem volna abból a irányból is adni zenét, hogy azért a matematikai átlagban kijön egy ilyen jazz műsor jelleg. Bocs. Szóval a Stanley Clark Trio with Hiromi and Lenny White Jazz in the Garden lemezét hallgatjuk, majd a Heads Up International 2009-ben jelent meg, és annak ugye hátulról előre fel haladva eljutottunk egészen a harmadik felvételéig. Ez a műsor utolsó felvétel, ez a Sicilian Blue, Hiromi Uehara a szerzője, és akkor most két időtúli zenét fogok fölkonferálni, melyek a technika sorsára vannak bízva, lesz, ahol azonnal lekeverik a műsor búcsúdán, lesz, ahol még belekezdenek, és lesz, akkor pedig akár végig is adják, függetlenül attól, hogy átlógunk a túloldalra. A Sakura Sakura a tradicionális dallal fog jönni elsőként, utána pedig... és ezt követi a Paradigm Shift, ami a Election Day 2008 címet viseli, és ez egy Stanley Clark szerzemény. És akkor hát most ezzel megköszönöm a kedves rádiolgatók figyelmét, bízom benne, mindenki nagyon jól szórakozott, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3W-ban zsufajazz.hu, és ezt idegen hallgatóink kedvéért most így is elmondom, www.zsufajazz.hu, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, és amit meghallgattunk ebben az adásban, az a Santa Diver Morning Air című lemeze 2023-ból. A Santa Diver egy magyarázatot igénylő zenekar név, hát ugye először is mi ez a Búvár Mikulás? És hát ez Kézdi Luca nevéhez köthető, a sztori Japánban találkozott a Búvár Mikulás jelenséggel. Ami azt mutatja, hogy már eleve a Mikulás mint olyan az európai, euróatlanti izgalmasságával és tulajdonképpen varázsával vékonynak tűnt a japánok számára, ezért búvár Mikulásokat szoktak alkalmazni, akik a áruházak, vagy mit tudom, bevásárlóközpontokban búvárkodik egy Mikulás, és akkor ezt nézik, és gyerekek örülnek, és integetnek neki. Tehát ez egy szakma, úgy tűnik Japánban. Egy ügyes búvár megfelelő jelmezben el tudja vállalni a Santa Diver ugye munkát, állást, és akkor ezt kiszámlázza, és akkor ott búvárkodik, amíg a palackban ugye a levegő biztosítja számára az üzemidőt. De lépjünk is tovább innen azonnal, hiszen a Morning Air már oda, abba a világba vezet bennünket, ami ugye Kézdi Lucának a hát a sokszínűséget is mutatja. Hát először is Kézdi Luca olyan a helyeken kosszog, meg fut, meg mozog a mozgása mindene szerintem, hogy bőven van neki ugye empirikus tapasztalata arról, hogy milyen hajnalban kimenni a párás vizes fűbe szaladgálni, futni, edzeni, meg ilyesmi. Azon kívül zseniálisan fest, tehát komoly kiállításai vannak. Egyébként pedig úgy hegedül, mint egy félisten, és közben nekem egy interjúban azt mondta, hogy fa hangja van a hangszerének, meg kell jelzem, hogy a hegedű fából van, tehát hogyha fa hangúnak érzi, akkor minden, de minden rendben van. Na nézzük, akkor kicsit ugorjuk tovább, a zenekar tagokat nem mondtam el. A triónak három muzsikusa, hol van? Kézdi Luca, ugye a hegedűs, nagy rész szerintem ő a zeneszerző, Szesztai Dávid basszusgitári, multi-instrumentalista és zeneszerző, tehát ő zeneszerző, és a 2015-ben Szegő Dávid dobos csatlakozott a formációhoz, és ők hárman alkotják ezt a zenekart. Elképesztő sorozatban lépnek föl itt-ott, amott, és még abottabb, külföldön, Magyarországon, fesztiválokon, mindenfele. Egyébként egy ilyen pszichedelikus zenét játszó zenekar nem csak jazz fesztiválon lép föl, hanem bárhol, hihetetlen hangulata van a produkciójuknak. A technikát is vastagon használják, tehát itt a looperek meg hasonlók minden jelen van, amit akarnak, vagy amit akartok, elképzelhetek, kedves rádióhallgatók. Három felvételt konferálok fel, egy kicsit hamarabb lesz a műsorfelező pontja, mert a negyedik felvétel olyan hosszú, hogy elmenne a francba a műsorfelező pontja, ezért a Morninger, a címadó felvétel fog jönni, ja, ezt nem mondtam el, hogy 2023-as kiadványról van szó. Morninger a lemez címe, a kiadó pedig a Kipt A Live Record, de egyébként ezt máshol másképp láttam, tehát a Morias Recordsot írja a santadiver.eu diszkografi menüpontban. Kövessük akkor ezt helyesnek, jó? A Morias Recordsot. És akkor a Morninger a címadó felvétel fog jönni, ezután a Klaus Tudovics lesz, utána a Message a hármas. Ezután jön a műsorfelező pontja. Induljon a Santa Diver 2023-as Morninger című lemeze, annak első három felvétele.

Zsuffa Péter. Zsuffa Péter, aki a gátlástalan népszerűség hajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.

0: A kopasz fiú, pazar stílusérzéke.
1: Fölényes tudásom.
0: No meg, eredeti frázisai.
1: És nagyfokú rögtönző képességem.
2: A Zsuffa Péter Jazz Clubban.

0: Péter.
1: Salamon.
0: Salamon.
1: Verselemezés.
0: Verselemezés.
1: Homályos a Nárosdi Antal. Mire gondolhatott a költő?
0: Költő.
1: Mikor letette lelkünket feltöltő mázsástól hegyén alapra, emlékén helyezvén biztos alapra. Sorozó szúják kézre az ideát,
0: mit csak homályból látunk ideát. Az ingeső partról figyelve nyaldos csak hullájminak jelve.
1: Nem tabula a rázom.
0: Nem tabula a rázom.
1: Egész valónkat
0: szívült elrázom.
1: Elgondolunk-e,
0: mint
1: tekintete
0: megmegintő.
1: Egy biztos.
0: Valami jót.
1: Szándék a gyémánt,
0: szókkal takart.
1: Megtörik a fény ezernyi oldalát.
0: Ezernyi oldalát.
2: Hát csönd van. Most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van. Ti vagytok.
3: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögé Zsuffa Péter, és két felvételrel megyünk tovább a Santa Diver formáció Morninger című lemezén. A Home és a Little Stafford lesznek a két felvétel. Ez egy ilyen 20 percnyi zenét biztosít, és utána pedig a kivezető szakaszban egyetlen egy felvétel marad időn túl zenének, ez a Between Her and Stars. Na, addig jussunk el. Ugye a trió tagjai Kézdi Luca hegedűs mellett a multi instrumentalista Szesztai Dávid Mátyás hallható, és Szegő Dávid a dobos. A két felvételünk jön, igen, és de igen, akkor induljunk a felvételek, innen folytatjuk.

0: Peter. Peter. Solomon.
1: Peter.
0: Ellen Titek.
1: Ellen Titek.
0: Szerelem nélkül nincsen szakítás.
1: Rossz nélkül
0: nincsen semmi jó. Fény nélkül nincsen vakítás. Csend nélkül nincsen ordító.
1: Öröm és bánat.
0: Gyakori vendégek. Nevetés. Sírás. Örökös kellékek.
1: Lent, bent,
0: kint, bent, csupa ellentét. Együtt él egészség és betegség.
1: Tűz és víz.
0: Éjjel köztük bölcsen. Ne fulladj. S magad meg ne égesd. Néha hegyen vagy, máskor völgyben. Egyszerre nem lehetsz vidám és mérges.
1: Talán a legnagyobb
0: őstény, hogy nincs külön hím és nőstény. Martassák
1: egymást,
0: majd becézik. Pénzüket mind egyformán megérik.
2: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: Ma este nézz rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat, a többi a mi dolgunk.
1: Itt a Zsufa Péter Jazzklub, a mikrofon meg a Zsufa Péter és a Santo Diver formáció, Búvár Mikulás zenekar, Moninger című lemezét hallgattuk meg, halljuk még most mögöttem. És gyakorlatilag a lemez 6 felvételéből ugye 5-öt tudtunk úgy helyen közel így meghallgatni. A 6., ami jönni fog, az már tényleg a lekeverősi zónába kerül a műsor végén, azt már a technika le fogja